0: yeyagaliza munne emirembe.
1: Akaliga kakatonda akajjawe bibi byensi.
2: Otusasire.
1: Akaliga kakatonda akajjawe bibi byensi.
2: Otusasire.
1: Akaliga kakatonda.